pusztaságot. Egy hihetlen pusztaságban. És válaszd el attól, mi sötét.